régen meghalt, az a tűztoló nyár. Gyöngyszemed nem néz már rám. És nem jön az álom, hogy elhozzon hozzám.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Bitang jó rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mit a New Level.

0: Bitangyó rádió. Ha jót akarsz magadnak. Yes.
1: Ready, girl? Come on. Let's do this, gangster.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádió.

Ezen a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. És lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De cse, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok, a New Level Empire

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Homai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, mert csinálj, amit akarsz.

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitangyó Rádióban.

0: A Music Mix Box mikrofonja mögött.
1: A Music Mix Box mikrofonja mögött. MC Csaba. MC Csaba.
2: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
1: Music Mix Box MC Csabával a Bitang Jó Rádióban.
3: Dél van.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

és jelen kedvenc slágerei, Beaton Jó Rádió, nagyon szép szombat délutánt kívánok minden kedves hallgatónak, és megérkeztünk ahhoz a bizonyos Music Mixbox műsorhoz, melyet Music Mixbox MC Csabával hallhattok két hetente itt a Beaton Jó Rádión, szombaton déltől 14 óráig, majd másnap vasárnap 14 órától 16 óráig. Szeretem üdvözölni benneteket így pár egy-két hét után is, és kihagyás után. Természetesen 1995-öt írtunk az imént, néhány percben haladtunk. Sherry Cook című slágert, egy nagyon jó dalt, aztán már is megyünk vissza 80-as évekbe, hiszen érkezik nekünk egy nagyon jó dal, Joy Touch by Touch, majd őt követően Cyril érkezik majd ide a rádióba. Előtte nézzük 2026. augusztus 22-e van, és akkor nézzük, hogy a mai napon pedig a Menyhértek és a Mirjamok ünneplik a mai napon a nevenapjukat. Isten éltesse a névnaposokat, a születésnaposokat, és persze jó étvágyat kívánok. Menjünk bele a dallamokba, hiszen ahogy ígértem, Joy Touch by Touch érkezik már is rögtön ide a Beaton Jó Rádió éterébe. Előtte pedig elérhetőségeink 06398296968, beatonjoradio.com, ez a második elérhetőségeink, és lesznek itt nagyon jó slágerek a mai nap folyamán is, tehát akkor érdemes lesz bennünket hallgatni. Tartsatok a Beaton Jó Rádióval, és szép szombat délután még egyszer minden.

0: Cyril Stumbling című slágere után pedig rögtön, már is mondom, egy felvételt készítettem pár nappal ezelőtt, és ezt szeretném most bejátszani itt a Bitangyó Rádión.
1: Múlt és jelen kedvenc slágerei Bitangyó Rádió. Na, itt vagyok az egyik konyhán, és egy kollega, aki itt van velem szemben, aki szeretne egy dalt kérni, ha jól tudom. Szia Zsolti, hello!
2: Szia MC Csaba, és akkor kérném a Republiktól a Száj el kismadár című számot, küldeném barátnőmnek, Timinek, Moson Magyaróvára, és még azt üzenem, hogy nagyon szeretem Zsolti a kakasa.
1: Na, jó van, akkor a Republik felvétele fog szólni most rögtön Zsolti kérésére a Bitangyó Rádió.
3: Bitangyó Rádió.

Nos, bízom benne, hogy Zsolti megkapta az üzenetet, illetve a barátnője, amit küldött ezt a felvételt. Republic szájjel kismadár, ez volt nálunk az elmúlt egy-két perc néhány zenéje, és természetesen még egy dal, Milkins és a The Sunalo vagy a Shannon TV című slágere, mint tudjuk természetesen. Ez a 80-as évekből, ez a AHA-nak az egyik klasszikus szerzeménye hivatalosan. Egyébként Milkins fogja előadni ezt a dalt, tehát rögtön érkezik a dal. És megmondom őszintén, ezt a slágert küldeném méghozzá Soproni Rehabilitációs Központba, az élelmezés osztályra. Mindenkinek jó munkát kívánva, és természetesen nektek is, ne maradjatok le mindenről.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Nézzünk egy pár szót az időjárásra is, egy pillanat, és már is nyugat, délnyugat felől felhőtömbök érkeznek, így az általában napos idő mellett, főként a Dunántúlon és a középső ország részben előfordulhatnak tartósan felhősebb területek és időszakok. Legfeljebb délnyugaton lehet majd elvétve kisebb zápor. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet többfelé élénk helyenként erős lökések kísérik. A csúcs hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul, késő estére 19 és 26 fok közé hülle majd a levegő.
1: Bitangyó Rádió.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, nagyon szép szombat délutánt kívánok mindenkinek a Kebrőnél MC Csaba is a stúdióban, valamint egészen pontosan déltől 14 óráig a mai napon, és természetesen holnap pedig vasárnap 14 órától 16 óráig hallhattok itt a stúdióban. És hát megmondom őszintén, ugye lassan-lassan vége a nyárnak, de azért még a legjobb rádió, a legjobb zenék szólnak itt nálunk a rádióban, hiszen egy jó slágert hallottunk, Rose és az ABC című slágerét, és ezek az újdonságok közül pedig itt van még velünk Sia és a David Guetta közös kettőse, a Beautiful People, ezt fogjuk meghallgatni. Majd őt követően egy hazai énekesnőr fog érkezni, Zoltán Erika, Szerelembe születtem, egész pontosan 1987-ből. Érdemes lesz velünket hallgatni ebben az órában is, következő órában is. Egyébként 12 óra 47 perc, és jó étvágyat, akik most fogyasztják az ebédet. Jön tehát, ahogy ígértem, Sia, és itt van velünk David Guetta kettőse, méghozzá még egyszer, és a Beautiful People című dala csak nálunk a Bitangyó Rádión. Ne menj sehova, tarts velünk a továbbiakban is!
1: Bitangyó Rádió.

Talk such a sham, itt pedig a Bitangyó Rádió múlt és jelen kedvenc slágereivel, és hát már csak pontosan 2 perc múlva 13 óra belecsöppenünk az utolsó második órában is, és akkor már is mutatom a következő óra első slágerét, ahogy szoktuk.

0: Itt lesz hamarosan Patrick Hernandez, Born to be Alive című slágere. A következő órában tartsatok akkor is velem.
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... Köszönöm.

0: Elején a Patrick Hernandez Burn to be Alive című slágerét, őt követően érkezik rögtön ide az éterbe Duran Duran és az Ordinary World, majd őt követően jön majd Fancy, Lady of Ice című klasszikusa, aztán lesz majd itt a magyarok közül Crystal együttes, és jó sok más, tehát akkor ebben az órában is érdemes lesz a Bitangyó Rádiót választani. 13 óra 4 perc van, jönnek a jobb nájv dalok, csak itt nálunk a Bitangyon. Ne felejtsük el elérhetőségeinket, bitangyoradio.com és 0630-982-9668-as Viber és SMS számunk.
1: Bitangyó Rádió.

Music Mixbox szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától MC Csabával a Bitang Jó Rádióban.

Love You Harry Hurtson Video, és volt Billy Ocean egyikori klasszikusa a Bitangyó Rádion. Múlt és jelen kedvenc slágere, már is érkezik Ihász Gábor Múlnak a gyermekévek című csodálatos slágere itt a Bitangyón.

0: Itt a Bitangja Rádió múlt és jelen kedvenc slágereivel, és akik munkában vannak, nekik kitartást és nagyon jó munkát kívánok hozzá, valamint akik pedig otthonról hallgatják a rádiót, nekik nagyon jó pihenést a következő dallal mindjárt rögtön itt a Bitangjon.
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Múlt és jelen kedvenc slágereivel Beatang Your Radio, nézzünk, vessünk egy pillantást az időjárásra, ami azt jelenti, hogy ma és holnap is általában napos időben lesz részünk, de reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időszakosan erősebb részek. Ma legfeljebb délnyugaton lehet elvétve zápor, később csapadékra már ott sem kell számítani. Az egyre nagyobb területen északnyugatira, északira forduló szél ma többfelé lesz élénk. Helyenként erős széllökések is előfordulhatnak, majd estétől már csak időnként tapasztalhatunk széllénkülést. A legalacsonyabb északai hőmérséklet általában 13 és 20 fok között alakul, de a szélcsendes derült északi völgyekben ennél több fokkal alacsonyabb, míg a délkeleti tájakon kissé magasabb értékeket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap, azaz holnap többnyire 24 és 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: Beatang Yo Rádió.

Nos csak annyit tudok mondani, hogy nem sokára csöppenünk ki a nyárból, és hát mivel ugye már augusztus 22-e van, lassan itt az ősz, és több szelet kapunk majd az időjárás szempontjából nézve. Bizony, most éppen róla szól már is egy nagyon jó slágerünk, méghozzá Krisztál és a Fújja el a szél című slágere. Épp pont ide való sláger, hiszen nem sokára jön majd az ősz, fel is hangosítjuk a slágert, itt van már is, tehát akkor a Krisztál és a Fújja el a szél című slágere, csak a Pitangyó Rádión.

Fújja el a szél, a Krisztál együttest hallhattuk az elmúlt egy néhány percben a Bitangya Rádion. Mivel múlt és jelen kedvenc slágere itt van a 80-as években, nagyon jó siker, méghozzá ők a Nazareth, Dream On című slágerével.

Nos, ez a következő dal pedig itt van egy kérés kívánság. Kata kérte, méghozzá írt a rádió chat szobájában. Szia, szeretném kérni a Best in Black, Blind and Frozen című dalt. Küldeném Wolfinak, sok szeretettel üzenem neki. Nagyon jó volt a tegnapi adásod, nagyot bulisztam a dalokra. Wolfi, neked szól a dal, figyelj, érkezik tehát, kollega.

Best in Black and Frozen itt pedig a Bitangyó Rádió múlt és jelen kedvenc slágereivel, és egy Kata kérésére szólt ez a felvétel nyilván itt a Bitangyó Rádióban. Én Vós dalából folytatjuk, mennek ez a címe My Lovin című dala, már is érkezik a Bitangyó Rádióban, és 8-12 perc múlva lesz 14 óra, amikor is majd elbúcsúzom, de nem sokáig, hiszen holnap jövök vissza 14 órától 16 óráig itt a Bitangyó Rádióban.

0: következik.
1: Most pedig nézzük a mai programajánlónkat itt a Bitangyó Rádión 2026. augusztus 22-én szombaton. 11 órától délig déli rock hard hallhattátok, déltől 14 óráig egészen pontosan jó magam a MC Csaba és a Music Mixbox. 14 órától 16 óráig Mókuska érkezik, és a Minden, ami zene, majd 16 órától átveszi 18 óráig Gabe Allen és a Retro. Itt nálunk a Bitangyó Rádion, ez a rövid programajánló. Most pedig vissza a zenék világába, Disturbed érkezik a The Sound of Silence című slágere a Bitangyó Rádion.
0: Program ajánló hangzott el.

Republic, ha itt lennél velem, és itt a Bitangi Rádió. Nekem már csak annyi maradt hátra, hogy megköszönjem a mai két óra figyelmet, és érkezik hozzátok ide a Bitangi Rádióval Kinga, vagyis jobban mondom, bocsánat, Mókuska. Na itt van akkor gyorsan a programajánló a mai napra, a szép napot, mindenkinek ezt írják. 11 órától délig déli rock hour volt hallható, déltől 14 óráig jó magam, MC Csaba Music Mixbox. 14 órától érkezik Mókuska, 16 óráig a Minden, ami zene, majd aztán 16 órától őt követően 18 óráig Gébelen és a Retro. Nagyon jó. Akkor mindenkinek nagyon jó adást kívánok, már a kellemes rádió hallgatást köszönöm, hogy velem tartottatok, holnap 14 órától jelentkezem újra, érkezik Sziszikecs búcsúzásként, köszönöm a figyelmet, ciao ciao.

Na hát sziasztok mindenkinek, nagyon szép szombat délután kívánok. A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. MC Csabának megköszönjük az elmúlt két óra adását, jó voltál, mint mindig. Félfülem nálad volt, a másik fél pedig az adást rakta össze, vagy csak hallgatta, hogy milyen lesz. Aztán, hogy milyen lett, azt majd a végén eldöntitek ti. De esetre köszönjük szépen a nagyszerű adásodat, a következő kettő órában én foglak benneteket szórakoztatni, most pedig gyertek, kupurodjatok mellém, majd szoktunk, és imádkozunk egyet, a szám címe We Pray, ez pedig a Coldplay.

lássuk, hogy kik vannak itt velem. Visszafelé megyünk, velünk van Pista 67. Szia, szia! Itt van velünk a mi Katánk, itt van a mi Rozikánk is, szia! Velünk van Mádvá! Szia, Mádvá! Itt van az én drága másik felem, két droidunk. Itt van velünk Roni! Szia, Roni! És velünk van még MC Csaba is, maradjatok velem a következő 67. Szia, szia! Itt van velünk a mi Katánk, itt van a mi Rozikánk is, szia! Velünk van Mádvá! Szia, Mádvá! Itt van az én drága másik felem, két droidunk. Itt van velünk Roni!

Na és még be se jöttem adásba, már privátban jött. Csókolom, ha tudtál, lesz még kedved az online térhez, ahogy látom, szabad. Azt még nem tudom.

Megérkezett közénk János is, szia! Nem tudom, mennyire hallatszik mellettem a ventilátor, jelezhetek vissza, kérlek. Ő volt a TLC és a Baby. Kilencvenes évek beli csaj, lány csapat. Utána pedig újra. Csajok szintén a 90-es évekből. Salt and Pepper.

si še ti ojo królewskich słów. Akkor hozom a 90-es évek Ace of Base-t. Gyertek, csajok! A szám címe The Saint.

hatalmas zene. Hú, mennyit táncoltunk el. Kérek szépen mindenkitől a csatornánkon. Egy darab táncos gifet. Ezzel jelzitek, hogy itt vagytok velem. És hallgatok.

Velem lehet üzletelni, egy gifet kérek. Többet azoktól, akik jól is érzik magukat, de hogyha úgy van, akkor jégkrémet is dobálhatok felém. Nem fogom azt mondani, hogy neee!

Ez a Queen és David Bowie közösen. Egyébként hoztam egy kicsit olyan csajosabb zenéket is. Olyan kis lemúrós, nem baj, ugye?

0: Charlotte.
1: Ciao, bella dama. Mi tirai in fila foto? Ah, tu tu in Amgen. Oggi chi ti pronto?
0: Ah, e sto già vedrai te sfile. Ma che tu mi appisci che è di te che?
1: Amor, che riesci a smontare. Io ho i deciugni. Ma reggi anche. Mi ambidesh.
0: Chi?
1: Mi incutesse.
0: Chi abidus? O esi sette siit fulla kvääni hojaslatsi? Pii! Anju ha ik meg, hogy tegnap elisztes megfülöttem, kedves kém! Nem hazudok?
1: Hát akkor mi a ilyen szalszegú mure?
0: Há, én vagyok a szalszegú. Biztos megarulézed, mert a szár közel van az úrodhoz. Etszú, mit elfogadsz?
1: Takarodj el innen, te büdös tojás!
0: Meg cumiznád?
1: Jó, van már hagyja, Sanyi!
0: Hát de meg meg akar cumizni? Ne foglalkozzál velem, milyen csúnya!
1: Ide död a pénzt?
0: Igen! Megkapom a szegét! Azonnal elviszem nektek! Anyu halljon meg, ha nem igaz!
1: De ha nem hozod el, eljön.
2: Na, itt volt a drága szág is.
0: Jó
2: van, csajok, jó van, nem kell annyira. Amúgy nálunk már nincs is olyan meleg, 23 fok volt ma. Nem bírok a véremmel. Ettől függetlenül igen, ez van. Elszórakozom az életet. Ez is igaz, mindig a parti kell. Ez már itt a kicsi nyúl és a nem bírok a véremmel.

No, nézzétek meg, csajosok, ott van fent a csatornánkon Brumi, a Mágyvá. Ez például egy szabad préda. Kapjátok egy gyorsan. Aztán adjatok neki. Aki még szabad préda ott fent, szerintem, hát nem tudom, János, hogy milyen helyzetben van. János, nyilatkozz.

lopja nyugodtan. Ez lila tehén, de bika. De szól, érted? A Mékának a mékkajája. A fiúja, ezt is meg lehet fejni. Ezt is, ha hagyjuk. Szóval adja, mit kell.

Minden szerzíti érezd maga te is velünk. Közben valahonnan még volt valami bejelentkezésem, gyorsan megnézem, hogy ki is ő. Hát ő nem más, mint Wolfi, ha jól látom. Szia Wolfi, érezd jól magad te is velünk. Gyere fel a csöcsre, ha szeretnél. Tudod, ahogy te szoktad mondani, Bitang jó rádió. Ja, tudom, mit szoktad mindegy. Ja, Kata éppen az előbb mondta, hogy te milyen jó be tudod nyögni ezt. Meghagyom a nyögés neked, meg Katának.

Jó, majdnem mit mondtam. Nem okoska, ez volt az Ádai stúdió és a nyári eső. És akkor most boruljatok össze, csajok. Én előkapom az én kis emberkémet. És akkor jöjjön az a bizonyos zene, aminek az a címe, hogy Pretty Woman. A szerelem vár. Tudjátok, mint ott vannak a tehénkék, ha nincs jobb dolgotok, addig fejétek meg. Aki éppen a bikát szeretné megfejni, az is meg van engedve.

olyan félbehozom egyébként az ilyen zenéket, pedig annyira szépek tudnak lenni, néha szerintem elfér egy adásba. A szerelem zár. Pretty Woman. És akkor megyünk tovább. Karta szeretne kérni tőlem egy számot, és megtanulta, hogy hogy kell szépen zenét kérni. Kicsit más stílusba folytatjuk, mert hogy a zene ez lesz. Szóval Katának a rádióban ment a csíve.

Egy csipogót na lássuk akkor. 14 órától 16 óráig én leszek veletek, minden, ami zene című műsoromat hallhatjátok. 16 órától 18 óráig viszont érkezik hozzátok Gévelen és a Retro. Fogadjátok majd őt is nagyon sok szeretettel, és már megyünk is tovább. Még azért a traktor is elindul. Így 14 óra 45 perc körül nézzük, hogy milyen zenét hoztam nektek. Itt van Alexia és a Hello Mr. Szerelem.

Hello Mr. Szerelem! Ő volt a Lexia, és ha majd ennyire bikán fogjátok a bikát, szarván fogjátok a bikát, meg hát ugye ki, hogy becézi az egyéb test részeit, a kiállóját. Akkor hozok nektek egy olyan zenét, amihez tényleg egy igazi jó csődör bika kell. Lehet rácsicsulni, csajok. Megülni szőrén, főrén. Adom alátok a bikát, azt nem. De a zenét azt igen. Már itt is van a Country Roads.

Nu látom, hogy mindenkinek tetszett a zene. Nefertiti, gyere elő! Vicceltem ám. Remélem, nincs hari. Adok neked koktélt, figyelj!

megazt hittem, hogy megharagudtál rám, mert én azt írtam, hogy ki hogy becézi, és akkor te ilyet írsz be. Á, csajos. Ezt már szeretem. Nézd, ha akarod, vedd el.

Képzeljétek el, én mit láttam. Nincs itt az én drága földém, ha most kurán, bár írtam neki. Láttam, hogy ő az én városomban, otthon Szabolcs megyében. Lent a piacon felpróbált két nájlonkát, és elküldte nekem a képet. Aztán mondtam neki, hogy már csak egy sapka kellene neki, aztán go. És erre elküldött nekem egy olyan képet, ahol piros nájlonka volt rajta, és a kezében volt egy seprű.

nem írtál semmi rosszat, sőt, hogyha azt írod, sem baj. Amit nem akartál leírni. Hiszen mi ott meg vagyunk őrülve, csajok. Nálam lehet. Love, rock and roll.

Ötre bika. A 15 óra van. Asfalt 90-es évekből. Ez itt a Shine.

nézzétek el, nekem is egy kicsit dinnyebb vagyok, mint szoktam. Kaptam egy jóképű kávét. Nem, egy jóképességű kávét. Az én jóképű bikámtól. Mi volt a Shine, aztán most jön egy gyönyörű szép lassú zene újra. Csajok szívéhez. Pasik szívéhez, repülj kismadár, szomorú, de nagyon szép, ő egy társós Attila pacsírta.

bu çalışmak hoca bitkisem. Duyguttum hoca bitkisem. Ne jó kis jajgóttam. Olyan igazi csikos hátú kis mezei mókus. Ugye, hogy szép volt. Egy kis bátorítás azoknak, akik esetleg mély ponton vannak.

tényleg nem akartam szemtelen lenni. És addig, ameddig nem írtott, hogy vigyem, addig nem vittem. De hát ennek nem lehet ellenállni, tényleg nagyon szép. Cserébe jöjjön neked egy zene, mit szólsz hozzá? Rozikánknak, Aventura és az Obsession.

kedves kis kérés jött felém. Hát, hogy kiküldi, azt nem mondhatom el. Azt viszont igen, hogy Zsuzsinak fog szólni a következő zene. A számnak a címe Szeretem a szemed, ő pedig Dombrádi Ákos.

itt van nekünk valami jó kis zene, Bad Wolves. Ó, ez a zombi zene lesz. Tudjátok, zombi, zombi. Jobban tudja.

Na hát én örülök, így örülök most az én kis földimnek, maskulának, hát szia! Jaj, de jó, hogy itt vagy! Azt hiszem, erős a kávé, kevésben a tej. Nem jó, fejtjük meg azt a rizskát. Mikor megint persze szabadságom vagy?

Na, az én drága másik felem az Otaszon fent a chatfalon szeretnék kérni azt a zenét, amit ő talált nekem, ugye mi így hívjuk egymást itt, hogy másik felem. Kérem a másik felem, küldeném a másik felemnek, nagyon szépen köszönöm. Bármerre sodor az élet. Imádom a szövegét, imádom őt. Tiszta szívből szeret. Meg mi ugye egymást.

0: Na hát mondjátok meg, Csajokhova szebb szerelmi vallomás. Én akkor mindig vigyorgok, szerintem el is pirulok, mert úgy látszik, hogy még tudok. De hát ahhoz olyan férfi kell.
1: Míg dobog a szívem, éljünk át ezer csodát.
0: Éljünk át egy ezer csodát, úgy legyen. Amen. Na és akkor gyertek, rázzuk meg. Köszönöm szépen a zenét az én drága másik felemnek. Gyere csak, maskura. Képzeld el, elmeséltem, hogy láttalak nejlonkával. Kettőbe is, és amikor mondtam, hogy egy seprű kellene a ládésgó, akkor küldtél egy olyat, ahol piros nejlonka volt rajtad, és ott volt a seprű is.

Maskurám azt írja, hogy majdnem lekésett, megértettem volna, hogy a dolgotokon előtte írtam valamit, azt írja, hogy Kucmuk Bandi nagyon jól érezte magát, azt mondta, nagyon szuper volt az adás, üzeni, köszöni szépen az élményt, nagyon örülök neki, hogy ő is itt volt velünk. Na, remélem azért lesz majd még ilyen. Well, we fogged up the windows in my old Chevy. I was willing, but she wasn't ready, so I settled for a burger. No, és megérkezett közénk Joe Papa is, most jött be a fűnyírásból. Down by the river. Szia, Joe Papa! A pyramid of cans. Millió pusza neked. Talking about cars and dreaming about women. Never. A tesztól meg biztos, hogy kézfogás. Yeah, meg egy kis söröcske.

Letto egy üzenetem privátban, fent a chat falunkon, méghozzá János Fáj, megnézem, hogy itt vagy-e még. Szeretne kérni tőlem egy zenét, méghozzá azt írta nekem, hogy lehet küldeni zenét a hölgyeknek. Szerelem első vérig, filmzenét. Természetesen lehet, nagyon szépen köszönjük, csajok, figyeljetek, Jánostól a zene, Demjén Ferenc, Szerelem első vérig.

0: no és mi az, ami nem maradhat ki az adásomból? És ha esetleg egyszer volt, akkor is szívesen adom másodjára is. Igen! Az ám. Tegnap én is sütögettem ám. Káposztás babladas volt. Füstölt csülökkel. És gondoltam, egyet mellé sütöttem. Négyféle lekvár volt hozzá. Palacsintát. És igen, túró, mert azt imádom nagyon.
1: Ha bekapja.
0: Ez voltam én tegnap.

És én közben megtudtam, hogy Maskurának és a mi drága gyópapánknak ma van a házassági évfordulójuk, ezért hoztam nektek valamit. Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek a lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízhatunk, akinek kedves arca előzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogak legyünk. Ezzel a kis szösszenettel kívánok nektek még nagyon-nagyon-nagyon sok boldog házassági évfordulót, erőben, egészségben fogjátok egymás kezét, bármi is van, higgyétek el, megéri, ahogy eddig is megfogtátok egymás kezét, bármi is volt. Küldök nektek egy olyan zenét, ami szerintem a világ leggyönyörűbb szerelmes zenéje, és éppen erről szól Mark Terenzi, Love to be Loved by You.

everybody. Jerry Baudry gyárt egy bitangok. 1996 blues systemét hozom nektek.

ahogy láthatjátok, a műsor ajánlónk is megjelent a chatfalunkon, ami szerint 16 óráig leszek én veletek, 16 órától 18 óráig, pedig érkezik hozzátok Gévelen. Fogadjátok majd nagyon sok szeretettel, őt is. Aztán még be se jöttem adásba, már jött egy kérdés felém, hogy esetleg 18-tól nem szeretnék visszajönni. Ezt még nem döntöttem el, de azért nézzétek majd a beosztást. Nem ígérem. És akkor így a vége felé hozok nektek egy takarítónőt, kitakarít utánunk a chatfalon. A két takarítónőnk a Animal Cannibals lesz. Hagyja szépen, én is így szoktam énekelni, ugye?

Közben a Mádve elmegy a chatfalunkról, én nagyon szépen köszönöm neked is, hogy itt voltál velem. Lássuk, hogy mit is írtok itt. Na, azt írja Szatesz, hely a háta mögött. Szavazzuk meg Mókuskordásba 6-tól. Rozikán már írta, igen. Maskura azt írja, hogy Atesz maradjon Adiba, oké. Okay. Zsuzsi azt írja, persze, hogy jön. További szépen, ja, ez más. És akkor már Maskuránk is jön, és a nylonkába is, miért nem dobott be azt a képet? János, szia, szia, örülök neki, hogy itt voltál te is velünk. Most először is érkezik Gévelen. Aztán, ha ma esetleg nem jövök vissza, akkor jövök máskor.

Gyerünk mindenki fel a chatforra. Itt van a mi maskuránk nejlonkába, pirosba, amit mondtam nektek. Aztán volt egy fekete is, a bog néz ki, mint egy boszi, ahhoz mondtam neki, hogy kellene még egy seprű. És mit az Isten, egy pár másodperc múlva bedobta a seprűs képet is.

egy fejkendő a kis fejére, és akkor előjött a seprűt, és szaladj, jó papa, mert a pap miatt most kapsz egyet, vagy kettőt, vagy pedig, ha mi maskuránk elkap, a háta mögé csap, és repült ide hozzánk.

akkor hátulról előre szól majd Jópapa, amit Abaházi Csaba is fog nem sokára mondani nekünk. Még egy kört!

akkor figyelj. Mindig még. Hogy is van az a zene? Hey ho, boszorkány!

Na akkor figyelj, nagyon szeretem Nelsont. Tőle is még egy kis szösszenet, ez is ilyen kis bosszis, de édes bosszis, olyan, mint te vagy nekünk. Aztán meg ne haragudj, tudod, imádás van. Én is tudok boszorkány lenni. Csak én máshogy.

Azt hiszem, én elköszönök még most. Már nem kell az ataszomat be kell fejelnem a sarokban, nézzétek mit írt. Úgyhogy én mindenkinek nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet, és már vigyorogva néz rám az ágyról. Kívánjatok neki minden jót, mert most vége lesz, az tuti. Mert hogy ő meg közben azt énekli, hogy boszorkány a felesége, Salalana várjál csak. Szóval én mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmét, remélem jól éreztétek magatokat, én azon voltam. Csók a családnak, elmentem vagánynak. Csók a családnak, ha kellek, majd megtalálnak. 16 órától 18 óráig fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel Gévelent. További szépet nektek, aztán, hogy jövök-e még vissza, azt nem tudom. Sziasztok!

Gébelen, a mikrofonnál és a keverőpultnál itt a Bitangyó Rádióban. Nekik pedig köszönöm szépen az előttem lévő fantasztikus műsorokat. Itt pedig egy kicsit ugrálunk, hiszen Jump Soul Hedry Blocktól. Köszöntök mindenkit itthon és külföldön, ez a Weekend Dance Flow, a legjobb dance floor slágerekkel ebben a 2 órában egészen 18 óráig.

Akkor kívánok a mai névnaposoknak, Miriam és Mennyhérte névnap van, ugye Miriam az a Mária eredeti héber formája, úgyhogy lényegében Mária névnap is van, ha úgy nézzük. Szóval boldog névnapot nekik, és boldog születésnapot a mai születésnaposoknak.

És ha nem hallgattad az előttem lévő műsorokat, akkor elmondom neked, hol találsz meg minket. Ha még új vagy itt, www.bitangyuradio.com, és a csevegő falunkat pedig elérted a chat menüpontra kattintva egyértelműen. Ha még nem vagy regisztrálva, egy rövid regisztráció után már is tudod használni. Ott vagyunk a közösségi oldalakon is, keresd minket a Facebookon, a TikTokon, meg mindenhol, ahol csak megtalálsz, írd, hogy Bitangyu Rádió meg fog találni. És ne csak hallgass, hanem meg kövess be minket, és lájkolj, meg oszd, meg mindenhol, ahol csak tudsz. Köszönjük szépen a megosztásokat!

Egy régi nagy slágerfeldolgozása Harry Blacktól, Jump névvel adta ki. És a más slágerek, akkor jön egy kis Sweet Harmony, remélem kitaláljátok, ki volt az eredeti előadója. Itt nekünk most egy Jorah és Paulina Grace adja elő. És hamarosan én is ott vagyok a csevegő falon, megnézem, hogy jön itt velem szombat délután egy jót bulizni.

feldolgozása, ugye, amit említettem, a The Beloved felvétele volt. Ha minden igaz. Beloved felvétele volt.

és ha már volt egy kis édes harmónia, akkor jöjjön Miami, hiszen érkezünk Miami-ba. Welcome to Miami, ez a következő felvétel címe, MD DJ és DJ Sava felvétele.

Ugye augusztus 20-án volt mindenféle elektronikus zenei buli itt a fővárosban. Azt kérdezem, hogy aki nem a fővárosban, akik az is bulizott valami zenére, és ha igen, akkor milyenre?

Szóval rendesen megünnepelted azt az augusztus 20-át? Itt még augusztus 19-én este is bulika volt. De nem olyan poker face-szel, vagyis a poker arccal, mint ahogy a következőkben érkezik. Ugye egy nagy sláger feldolgozása, Lady Gaga felvétele. Max Magnani, aki elkészítette nekünk. És egy remixet készített belőle Hard Div és Ramirez. Ez következik most.

És ha már régi jó slágerek, akkor jöjjön egy kis David Guetta és Memories, Bozito és 1000 Kids remixében forog majd. Tavaly készítették el nekünk.

És úgy érkezik egy himnus, vagyis Anthem, ez a felvétel címe, Enna Joy-tól, és Stuart O'Chilly, aki feldolgozta nekünk,

És hát annak idején elénekelte valaki nekünk a Queen of Chinatown című nagyslágert, ugye az a mélyhangú énekesnő, talán beugrik a neve, Arthur Baker és Harris and Her, aki feldolgozta nekünk, és ebből készített remixet Franco Lippi, az ő felvételét forgatom ma. Szóval beugrott nekem is Amanda Lear. Szóval érkezik Chinatown királynője. Ami ugye a kínai negyed, ha jól emlékszem.

mekkora zenét csinál belőle Franco Lippi, Queen of Chinatown, Arthur Baker és Harrison Har felvétele. Az eredeti sláger meg ugye Amanda Lear-é. Itt pedig nálam érkezik egyszerűen csak egy Danny és a Konga.

És érkezik egy kis olasz Guagion, az a felvétele címe, Agatino Romero és Leandro da Silva felvétele egy régi nagy slágerből. A felvétel címe nagyjából annyit jelent, hogy fiatal srác. És hát számtalan a feldolgozást megért.

Jön egy kis Electric Love a folytatásban Ayahuasca-tól. A mai műsorban pedig Lady Kennyt remixét pörgetem belőle.

Ha beszélgetni szeretnél a többi rádióhallgatóval, vagy üzenetet akarsz küldeni, akkor egy erre a sörgő falunkra, a Bitangyó Rádió weboldalán kattints a chat menüpontra, bitangyóradio.com.

és hát egy kis elektromos szerelem után érkezik a nagy sláger Halizy-tól a Moa Lolita, a felvétel címe Clear Beats remixében pörög majd.

Ha nem tudtak, akkor háró, de nekem, hogy mivel tartottál itt a hosszú hétvégét, illetve mivel tartott, hiszen még van belőle jó sok. Az is jó, hogyha megírod, hogy testvedek a fotelben. Remélem, aki kocsiban hallgat, és éppen megy valahol egy jót kirándulni. Vagy éppen kirándulás közben hallgat, mondjuk a hegyen. Bár nem tudom, ott milyen a térerő. És megint érkezik egy kis olasz, hiszen szöveg, music, a felvétel címe Blaster Boys remixében pörög majd RT5 nótája, és tényleg olasz, mármint a nyelv. A macska nyelv.

A nagyszerű dal, Chrisell a felvétele, After Glow a felvétel címe. És hamarosan érkezik egy Kazedem mashup Rihanna és Colin felvételéből.

mondok valamit, ez a következő felvétel címe, vagy akár az is lehet, hogy mondj valamit, say something. Sonny Vodera és Becky Hill közös felvétele forog majd. Ez pedig egy hatalmas mashup volt Kazettől, Rihanna és Cream felvételéből. Remélem tetszett.

És hamarosan belépünk a második órába egy jó kis feldolgozással, hiszen a Coco DJ készített nekünk egy jó kis összerakást a Pump Up The Jam-ből és hát a Destiny's Child felvételéből. Szóval jön egy kis technotronik és Destiny's Child egyben.

egészen jól összerakta Coco DJ nekünk ezt a felvételt. És hát jön egy rossz angyal a folytatásban. Hiszen ez a felvétel címe is Bad Angel.

Elbúcsúzunk hamarosan a Rossz Angyaltól. Bad Angel, Anima és Liza vagy Liza felvétele volt I'm the Duke remixében, és jön Divolt és a What I Came For.

G-ben a műsor itt a Bitangyó Rádióban, a Weekend Dance Floor egészen 18 óráig. Hogyha tetszik a zene, akkor nyomj egy hüvelykujjat valahova ott a Facebook csoportunkba, vagy a csevegő falunkon, bitangyórádió.com, a chatmenüpontra kattintva.

Szóval mi csillagporok lennénk, vagy valami ilyesmi jazzerről énekel nekünk, illetve hát egy jazz felvételében a hölgy, nem tudom, hogy egy is ugyanaz. Bexy remixében pörög a dal, a We Could Be Stardust.

És egy kicsit a holnapi műsorokról, ha jól látom, érkezik majd délután 2-től MC Csaba vasárnapban is holnap. Aztán jó magam pörget 4-től 6-ig, és este 6-tól pedig érkezik majd Wolfi egészen 4 órán keresztül itt a Britangio Rádióban. Szóval ez a holnapi műsor. Egyelőre ennyit látok, aztán lehet, hogy majd változik. Szóval 2-től MC Csaba, 4 órától jó magam, és este 6-tól pedig Wolfi.

és vagy később Búska Morha dal volt, I can't love you anymore, vagyis nem tudlak szeretni többé. Akkor jönnek és a magányosság a folytatásban, a Lonely, a következő felvétel címe, Matty G remixében pörög majd, Master, Move Town és Nana felvétele.

Egy bootleg érkezik hamarosan, Marassa bootlege, Calvin Harris és Aya Mara felvételéből. Thinking About You, ez a felvétel címe. Egészen 18 óráig gébel a műsor itt a Bitangyó Rádióban, a Weekend Dance Flow.

És ha tetszik a Bitangyó Rádió, akkor ne csak hallgasd, hanem hozd meg az ismerősökkel, barátokkal is, mondjuk a weboldalunk címét bitangyóradio.com, a szavak között ugye kötőjellel. Kelly Ray Jepsen nótája az I Really Like You érkezik hamarosan, Not From Philly és Sean Bailey remixében.

újra megennék most egy fagyit vagy egy jégkrémet, ki is raktam a csövegőt falra, remélem, hogy nálatok van és tudtok enni egy jót. I hope a következő felvétel címe Maxon remixében pörög majd a House Brothers és Natalia felvétele.

volt itt Miami, meg New York, meg London, ugye? Egy Budapestet azért belerakhatott volna. Ekon és a Right Now érkezik Danger és Marshall Simon remixében.

Szóval ne aggódj, kedvesem, don't worry baby, Luke Jones és Javier Vicks nótája pörgött itt a Vitangio rádióban, és jön meg egy tükrök a folytatásban, hiszen ez a felvétel címe Mirrors. Natalia Kios felvétele forog majd a Pampero feldolgozásában. Hát akkor nézzünk bele a tükrökbe. Remélem mindenkinek megfelel, amit benne lát.

És folytatódnak tovább a Dance Noták. Itt a műsorban Dana Howard, Enya és Solasiola felvétele. A Love érkezik.

És így a vége felé én érkezek, hiszen az a következő felvétel címe, hogy It's Me, vagyis az én vagyok. Dez és a Nick Free felvétele forog majd.

Ez volt Gébelem műsora itt a Bitangyó Rádióban, a Weekend Dance Flow. Én nagyon jó táncoltam ebben a kettő órában, remélem, hogy ti is jól érzétek magatokat. Hogyha igen, akkor találkozunk a legközelebb itt a Bitangyó Rádióban. További kellemes szép napot kívánok mindenkinek, és hallgassátok továbbra is a Bitangyó Rádiót, hiszen utána is pörögnek majd a zenék. Sziasztok!

0: Gabi a kabata.
1: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
2: De csá, Fluor Tomi vagyok.
3: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
4: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
5: Hombai PG vagyok.
6: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
7: DJ Junior vagyok.
8: Itag jó rádió.
9: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza! Így jó lesz.
4: Ha felkészültél, tudhat
5: Még több zene!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italk Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: mikrofonnál Lelkes István alias Pete.
1: 998, ladies and gentlemen, LWG, NINO, and fans.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

this.

Mr. Stuart Kershaw.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unikból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így?

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...